90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now, the funk

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itt az SZIA bevallási határidő. 64 éves korában elhunyt Scherer Péter színművész. Nagyrészt napos és egyre melegebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Lejár éjfélkor az SZIA bevallás és befizetés határideje. A NAV idén több mint 5 millió 600 ezer adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Ezt legtöbbször elég ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont ki kell egészíteniük a dokumentumot. Máig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A hajrában az adóhivatal hosszabb nyitvatartással segíti az ügyfeleket. A központi ügyfélszolgálatok reggel 8:30-tól egészen délután 6 óráig tartanak nyitva. A NAV infóvonala pedig este 8-ig hívható. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondja Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként és funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Már több ezer nevezés érkezett a 9. MOL Balaton átevezésre. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményét június 27-én rendezik meg, immár 9. alkalommal. A résztvevők kajakkal, kenuval, szappal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthetik a Zamárdi-Tihany-Zamárdi 8,5 kilométeres távot. Elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari díjas színművészt színházi szerepei mellett olyan filmekben láthattuk, mint például a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten, a Kontroll, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. Szinkron színészként is sok filmhez kölcsönözte a hangját, emellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is dolgozott. Scherer Péter 64 éves volt. Szépen süthet a nap a néhány felhő mellett, főleg délután kora este számíthatnak helyenként záporra, zivatarra, erre a középső ország részben lesz a legkisebb esély. Odakint 20-25 fokot mérhetünk napközben. Holnap általában sok napsütésre készülhetünk, felhőből az ország középső tájai lehet több, arra felé várható esetleg zápor, zivatar, hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 22-26 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hazám. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés. A dokumentumot azonban a leköszönt kormány többször is módosította. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án, vagyis ma éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősök tisztázása. A kabinet megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszer pazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Maradék Nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomlyói búcsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Karbantartás miatt változik a H5-ös hév menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A kerítésen átdobott, összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. A büntetés végrehajtás szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe különféle módszerekkel. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Két ember meghalt, négyen megsérültek. A Kuangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek. Az 5,2-es erősségű földmozgás mintegy 8 kilométeres mélységben történt. 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Már hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala, a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogírtás. Az állandó vizekben, holtágakban és a nádasok szegélye mentén gyérítik a rovarokat. A biológiai kezelés kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. Több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási sprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a biztonságos használathoz a felhasználóknak be kell tartaniuk a címkén feltüntetett figyelmeztető utasításokat. Jövő csütörtökig látható a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A vendor kiállítás később több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lehet megtekinteni. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódott hétfőn az érettségi. Ma, május 19-én fizikából, valamint mozgókép és média ismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Csak nem a duplájára emelkedett a benzin és a gázolaj ára Kubában. Az árnövekedés ellenére a fővárosban, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva tart, mivel a Szigetország az amerikai blokád miatt március vége óta nem kapott újabb kőolajszállítmányt. Miközben a kubai pénzügyminisztérium az import valós költségeivel indokolta a drágulást, a helyi fekete piacon a hivatalos árak többszöröséért kínálják az üzemanyagot, amit a lakosság nagy része már képtelen megfizetni. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronzplakettet lefeszegették és ellopták, valamint összeverték, festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen. A helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. Végül a várható időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május 20-a van, szerda, és együtt töltjük a ma reggelt a legjobb zenékkel közösen, úgyhogy megadjuk az erőt a munka mellé és az elindulás mellé, méghozzá Jennifer Lopez-zel ebbe az órába. Ő a Get Right-ot hozza el, a kezdés pedig Beyoncé. Vele indulunk, rádiózunk együtt egészen délig.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 20-a van, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Szerda, a névnaposok a Bernátok és a Felíciák, a születésnaposok között pedig gyerekkorunk kapus ikonját köszönhetem, Iker Casillast. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a méhek világnapja, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére. Egy Kylie Minoggal kapcsolatos hír is érkezik, de most egy másik csajszival fogom folytatni. Szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Jennifer Lopez most a hangulat felelős, a Get Right-tal ébredhetünk. Szép reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Adamski és a Killer. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, és arról is szó volt, hogy Kylie Minoggal lesz egy kapcsolatos dolog. Bizony, 7 óra után vele kezdünk majd, egy jubileumi turnéra készül, és hogy mi lesz ezen a turnén, és hogy egyébként hogy van az énekesnő, erről fogok egy kicsit beszélni. Aztán 8 óra után pedig a tetoválásról lesz szó, ami igazán megosztó téma. Egyrészt valaki nem szereti, valaki elítéli, valaki viseli, valaki teljesen agyonvarratja magát, úgyhogy ez nagyon érdekes, de jön most 10 ok, amiért a tetoválást választják az emberek, és végül 9 óra után pedig egy kicsi sport, és a Barcelona házatájára látogatunk el, ahol Robert Lewandowskiról lesz szó. Nem véletlenül jönnek majd a részletek. Na meg a legjobb zenéket is hozom, most egy rövid szünet, aztán a No Doubt-tal megyek majd tovább. Jön majd a Hey Baby a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án, vagyis ma éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés. A dokumentumot azonban a leköszönt kormány többször is módosította. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Végül a várható időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A Nox-szal ébredhettünk, ez volt a Szeretem, és most pár szót ejtsünk a mai nap időjárásáról. Egyébként a zárójelben megjegyzem, hogy a tegnapi nap is csodásan alakult, ami az időjárást illeti, ugyanis visszatért egy nagyon picit a jó idő, és ez ma folytatódik. Ma szerencsére sok napsütés lesz majd, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők. Esőtől nem kell tartani, a csúcs hőmérséklet pedig 21 és 26 fok között alakul majd. Úgyhogy ezzel a csodás időjárással kell számolni, na meg a legjobb zenékkel, amik most szólnak az ébredés és a napindítás mellé, hogy a szerdai munkanap jól kezdődjön. George Michael jön most, és a Freedomot hozza ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a nap első témája, Kylie Minogue érkezik, ugyanis 40 éves jubileumot ünnepel, azóta van a pályán, és ezzel kapcsolatban indít egy turnét is, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy másik csodás hangú énekesnő lesz velünk itt a 2000-es évekből, Nelly Furtado, a Say It Right-ot hozza majd el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Megérkezett a jövő autója Szexártra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv, kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárt Vátaszéki út 132.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
8: Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án, vagyis ma éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Két erdőtűz pusztít Dél-Kaliforniában. Csaknem 30 ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A legsúlyosabb helyzet Simi Valley környékén és Santa Rosa szigetén alakult ki, ahol a lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterekkel és repülőgépekkel próbálják megfékezni a lángokat. Végül a várható időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 40 éve van a pályán Kylie Minogue, és bizony ezt egy gigantikus turnéval ünnepli majd meg, úgyhogy jönnek a részletek erről, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem, hogy jól induljon a szerda reggelünk. Itt lesz például velem Nelly Furtado, a Say It Right-ot hozza. Na meg jön majd Fragma is a Tokaz Miracle-lel, rádiózzunk együtt a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szép reggelt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az Ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. Szerintem ez biztos, hogy így van. A folytatásban meg egy olyan énekesnő van, akiben úgy néz ki, hogy egy kicsit elfogyott, hogy ő szeretne bármit is alkotni, ugyanis nemrégiben vonult vissza, pedig egyáltalán nem öreg, és nagyon-nagyon szeretjük, és szerintem lehet, hogy még vissza fog térni a színpadra, vagy a zenealkotáshoz. Nelly Furtadóról van szó, és az egyik legnagyobb R&B sikerét hozza most el. A Say It Right-tal folytatódik az ébredés és a napindítás itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Szia, ébresztett minket az elmúlt 3,5 percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 20-a van, szerda. A Bernátok és a Feliciák a névnaposok. A születésnaposok között pedig Iker Casillast köszönhetem. Spanyol válogatott labdarúgóról van szó, aki már visszavonult. Egy igazi legenda. Isten értesse az ünnepelteket. És apropó legenda, hát a folytatásban is egy legendával megyünk majd tovább. Ugyanis a híreket követően Whitney Houston fog majd énekelni, a pop királynője, a My Love Is Your Love-val érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án, vagyis ma éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomlyói búcsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Két erdőtűz pusztít Dél-Kaliforniában. Csaknem 30 ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A legsúlyosabb helyzet Simi Valley környékén és Santa Rosa szigetén alakult ki, ahol a lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterekkel és repülőgépekkel próbálják megfékezni a lángokat. Végül a várható időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Nagy Bogi és a Várni Rád után. Kicsit hagyj beszéljek arról, hogy 2 óra témánk még hátra van a mai nap reggeléből. A következő órában, azaz 8 óra után a tetoválásokról lesz szó. Valaki ezt nagyon rühelli, valaki pedig imádja. Úgyhogy most 10 ok jön, hogy miért varratnak tetoválást magukra az emberek. És végül 9 óra után a sportrovatba Robert Lewandowskiról lesz szó. A Barcelona házatájékánál történt egy kis változás, úgyhogy jönnek erről is a részletek. No meg a legjobb zenék, Robbie Williams-szel megyünk tovább, ez a Minilium most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, úgyhogy nekem egy kicsi kávészünet következik, ugyanis jönnek a hírek, és ezt ki is fogom használni, és tényleg egy kis kávét fogok elfogyasztani, mert kicsit föl kell pörögnöm, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez mind sikerülni fog. És a következő órában azon felül, hogy zenélünk, a tetoválásokról lesz szó. Ez egy nagyon megosztó dolog, valaki teljesen elítéli, valaki agyonvarratja magát, úgyhogy most megnézzük, hogy mi az a 10 ok, ami miatt az emberek magukra szoktak varratni tetoválásokat, és természetesen, ahogy mondtam, a legjobb zenék is szólnak az ébredés és a napindítás mellé, Madonna érkezik majd. A pop dívája most teljesen meg van újulva, de ide a régi, jól megszokott receptet hozza most el, a Vuggal érkezik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr,
4: de most új fejezet nyílik.
3: Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, alcsút dobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet.
4: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
3: És a belépés ingyenes.
5: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
3: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Indul a mindmegette étterem napok. Fedez fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Reklám.
7: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
8: Megérkezett a jövő autója Szexártra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárt, Bátaszéki út 132.
9: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
10: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
11: Fontos a megbízhatóság.
12: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
11: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
12: Makronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
11: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
13: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
14: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
15: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
16: Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án, vagyis ma éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomlyói bucsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Végül a várható időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 20-a van, szerda, Maxim Levi szabadságon, úgyhogy megpróbálom én helyettesíteni, és hozom természetesen a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Sheryl Crow, az All I Wanna Do-val, na meg 10 ok, hogy miért varratnak az emberek tetoválást magukra. Erről fogunk picit beszélni.
15: Best FM.

Disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék, ígértem, hogy a tetoválásokról lesz szó, és hogy miért választják ezt az emberek, 10 okot szedtek most össze egy cikkben, és ezt fogom felsorolni nagyjából, és kicsit természetesen beszélgetünk róla. Egyébként a tetoválásokat már művészeti önkifejezés széles körében is elismerik, és hát a 21. század egyre sokszínűbb társadalmában 10 fő kategóriába sorolható, miért döntenek az emberek a végleges testmódosítás mellett. A szépség és a divat sokan egyszerűen természetként tisztán esztétikai célból választják az ábrákat. Egyediség, egy saját tervezésű vagy különleges, mint a tökéletes eszköz, hogy egyén kitűnjön a tömegből. A szubkultúrához való tartozás, ősemberi igény, a csoporthoz tartozás vizuális jelzése, személyes narratíva, valamint fizikai teherbírás, lázadás, aztán tradíció, szexuális motiváció, függőség, hirtelen felindulás. Ez a 10 ok, amiért az emberek tetoválást varratnak magukra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a véleménye erről. Jó, hogyha egy tetoválás van egy emberen, ha diszkrét van, ha mi fér bele. Erre vagyok kíváncsi. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, és ameddig jönnek az üzenetek, addig én hozom a legjobb zenéket. Visszautazunk a 90-es évek popvilágába, méghozzá Madonnával. Jön a Vogue, ami akkor hatalmas port kavart, és nagyon megváltoztatta a zenei ízlést, és egy korszakalkotó dal volt, de hát Madonna az mindig ilyen, most is legutóbb ilyen tett le az asztalra. A folytatás viszont egy hip-hop R&B sikeré. Ánsati jó voltából. Ez az Always On Time most itt a Besten.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Test FM a legjobb zenék, ez volt Zola és a Sehova se passzolok. Milyen érdekes egybefüggés ez, ugye itt beszéltünk arról, hogy a szubkultúrához való tartozás a tetoválások miatt, és azt a kérdést tettem fel egyébként, mert 10 okot soroltam föl a tetoválásról, hogy ki miért varrat magára és mit, és hát bizony-bizony azért itt nagyon sokan elítélték a tetoválást, nem véletlenül, mert ezt aztán nem lehet leszedni, vagy csak nagyon hosszú idő alatt lehet, és nagyon drága módon eltávolítani magáról az embernek, úgyhogy be kell vallani, nagyon át kell gondolni, hogy az ember mit és mikor varrat magára, és egyébként, hogy varrat-e magára. Ez is egy érdekes kérdés, úgyhogy nagy por kavart mindez. A folytatásban most egy kicsi szünet következik, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Lisa Stanfield-el megyünk tovább, és a 90-es évek egyik legnagyobb bulis lágere lesz itt, a The Real Thing tőle.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án, vagyis ma éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés. A dokumentumot azonban a leköszönt kormány többször is módosította. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Két erdőtűz pusztít Dél-Kaliforniában. Csaknem 30 ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A legsúlyosabb helyzet Simi Valley környékén és Santa Rosa szigetén alakult ki, ahol a lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterekkel és repülőgépekkel próbálják megfékezni a lángokat. Végül a várható időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Estefem a legjobb zenék. Tom Novi és Lima közöse volt ez, ez teljesen elmoshatatlan egymástól ez a két duó, nem véletlenül zseniálisan működnek együtt. A Tékittel próbáltak minket megébreszteni ezen a gyönyörű napon, mert hogy egyébként az lesz, ugyanis szerencsére sok nap süt majd, bár az égen időnként megjelenhetnek ilyen tavaszi gomoly felhők, de azzal nem kell foglalkozni. Most jön a lényeg, a csúcs hőmérséklet a legmelegebb órákba 24 és 26 fok között alakul majd, úgyhogy egy ilyen stílszerű zenét indítok most utána, ami egy kicsit a nyarat idézi meg. Jön a Ring Ring Ring a De La Soul-tól, bár a nyárról egyáltalán nincs benne szó.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 9 óra után pedig a rövid szokásos kis sportszínes, és a mai napon a Barcelonáról és Robert Lewandowskiról lesz szó, nem véletlenül, jönnek majd a részletek, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a CMC Music Factory, a Do You Wanna Get Funky-val érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Egy vírus vagy egy meghibásodás, és a céges adatok elveszhetnek. A Macronet System Kft. Külső biztonságos adatmentést nyújt saját szerverteremben 24 órás felügyelettel. Tárhely, domain, hálózat és IT üzemeltetést is vállalunk. Macronet System Kft. Megoldás és biztonság a vállalkozásának.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án, vagyis ma éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszer pazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Kulturális és hagyományőrző programokkal készülnek Hargita megyében a csíksomlyói búcsú idején. A pünköst hétfőig tartó pünkösdi ünnepségek keretében több településen tartanak koncerteket, színházi előadásokat, népzenei eseményeket és kézműves vásárokat. A látogatók középkori hagyományőrző programokon és történelmi előadásokon is részt vehetnek. Két erdőtűz pusztít Dél-Kaliforniában. Csaknem 30 ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A legsúlyosabb helyzet Simi Valley környékén és Santa Rosa szigetén alakult ki, ahol a lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterekkel és repülőgépekkel próbálják megfékezni a lángokat. Végül a várható időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 9 óra után mindig valami rövid kis szösszenet jön a sportvilágából, és ez a mai napon is így lesz. Barcelona Robert Lewandowski kapcsolatát nézzük most meg, ugyanis van változás, jönnek a részletek, na meg a legjobb zenék a munka mellé, mert most már azért gondolom sokan beértek, akiknek még nem, azok meg még élvezik, hogy csak az autóba kell ülni. Kezdünk a Durán Duránnal, szól a Sunrise!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a mai sportszínes Katalónia fővárosából szól, Barcelonából, ugyanis Robert Lewandowski búcsúzott a szurkolóktól, a Real Betis elleni 3-1-re megnyert bajnoki mérkőzés hozta el a lezárás pillanatát. A Barcelona 37 éves gólvágója a 85. percben vastaps kíséretében könnyes szemmel hagyta el utoljára a pályát a gránát vöröskék mezben, miután szerződése lejárt, és a szezon végén távozik a klubtól. A hivatalos megható elköszönésre a lefújás után került sor, a lengyel támadó felesége és gyermekei társaságában tért vissza a gyepre, hogy mikrofont ragadjon és katalán nyelven mondjon köszönetet a közönségnek. Egyetlen egy mondatot ragadok ki a beszédből, aki a Barcelonában focizott, az örökre barcelonás marad. 4 év statisztikája, a csatár elképesztő számokkal búcsúzott, 192 meccsen lépett pályára, ezeken 119 gólt szerzett. A csapattal 3 bajnoki címet, 1 spanyol kupát és 3 spanyol szuperkupát emelhetett a magasba. Nem kis teljesítmény, úgyhogy nem csodálom, hogy könnyesek a szemek. Egyébként a lengyel labdarúgó a gyepen ülve várta meg, még kiürül a stadion körülötte, és bizony sokáig merengett, csak úgy ott a Camp Nou-ba. A legjobb zenékkel megyünk tovább, hogy senki ne aludjon és ne merengjen a munkába. Itt lesz például velem Marc Anthony az I Need to Know-val, a folytatás pedig Cooney Williams-é. Ez a World Celebration most itt a Veszten. We'll be right back.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Follow the Flow és a Valahányszor. Ezek után egy kicsit nézzünk körül az utakon. Van egy nagyon rossz infóm az M0-ás autóút. Déli szektorában, Halásztelek térségében a 17-es kilométernél történt egy

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk természetesen, hogy meghozzuk a jó kedvet a munka mellé, az East 17 lesz majd például a segítségemre, az It's Right-tal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án, vagyis ma éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés. A dokumentumot azonban a leköszönt kormány többször is módosította. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősök tisztázása. A kabinet megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csaknem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Végül a várható időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, május 20-a van, a hét közepén vagyunk, és bizony egy hosszú hétvége áll előttünk, úgyhogy kitartást kívánok a munka mellé. Jönnek a legjobb zenék, hogy megcsinálják a kedvet hozzá. Itt lesz például velem a Salt and Pepper Wadamennel és az East 17 csapata is. A kezdés pedig a Dax OC, ez a Barbara Streisand, a mikrofonnál Horváth Zoltán.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Egy pillanatra lerohantam az előbb az utcára, mert jöttek hozzám, hoztak nekem valamit, és meg kell, hogy mondjam, olyan meleg van, hogy amit reggel fölvettem, mikor jöttem be reggel 6 órára, egy hosszú nadrágot, meg egy pulcsit, majdnem leolvadt tőlem, annyira meleg van, és egyébként azt érzem már magából a betonból is, hogy jön vissza a meleg, úgyhogy nem hazudtak a mai időjárással, amikor azt mondták, hogy 24 és 26 fok között alakul majd a csúcshőmérséklet, úgyhogy a délutánban ezt már biztos, hogy élvezhetjük, úgyhogy kitartást kívánok a munkában, nem kell már sokat dolgoznunk, és egyébként is a hét közepe van, és egy hosszú hétvége lesz előttünk, amire hasonló időjárást mondanak, mint ami most van, úgyhogy ezen se kell izgulni. Csupa jó hírek után, csupa jó zene fog következni, ugyanis itt lesz Desiree a You Gotta Be-vel, na meg a Salt-N-Pepa és az NWU közöse most a folytatásban. A Wadamant indítom itt a Besten. Yeah, yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, ez a nyári időjáráshoz Desiree dala teljesen stimmelt, a You Gotta Be, varázsolt el mindenkit, szép napot kívánok mindenkinek. Egyébként május 20-a van szerda, a Bernátok és a Felíciák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Iker Casillast, spanyol labdarúgót köszönhetem, ő egy igazi legenda. És ezen a napon van a méhek világnapja is, a legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom. Érkezik az a Kylie Minogue, aki jövőre 40 éve lesz a pályán, az On a Night Like This folytatom hamarosan a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetésszervezőjét a 0620

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán még egy óránk lesz hátra közösen, és a délelőttből is, úgyhogy az ebédidőig még én hozom a legjobb zenéket. A kaja előtti utolsó egy órához meghozza majd a hangulatot, például Justin Timberlake és Timbaland közöse. Ez lesz a Sexy Back majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
0: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr,
2: de most új fejezet nyílik.
0: Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, alcsút dobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet.
2: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
0: És a belépés ingyenes.
3: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Do up a do up shoo,

0: Hírek a Best FM-en.
1: Feljelentés a szegedi BYD gyár ügyében. Bőrdaganat az UV-sugárzás a legnagyobb ellenfél. 200 milliót csalt ki egy nyugdíjastól, itt a vádemelés. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BYD gyár ügyében. Közleményük szerint az üzem építésénél letermelt talajrétek felhasználásakor védhettek az előírások ellen, de nem közöltek részleteket. Ugyanerről posztolt közösségi oldalán a környezetért felelős miniszter is. Gajdos László már súlyos szabálysértésről írt. A cég nem kommentálta mindezt, ugyanakkor jelezte, mindenben együttműködik a ható. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhit vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Csak nem 200 millió forintot csalt ki egy nyugdíjastól egy budapesti férfi. Még bírósági, adóhatósági, ügyvédi, sőt végrehajtói iratokat is gyártott, hogy meséjét alátámassza. Azt mondta az idős embernek, hogy megszerezhetne egy ingatlant, ha kifizetné a tartozást. Az idős ember megsajnálta és adott neki pénzt. Az átvett összeget aztán elverte, eljátszotta, illetve felélte. Vádat emeltek ellene. 5-0-ra kiütötte Nagy-Britanniát a magyar jégkorong válogatott Svájcban az A csoportos világbajnokságon, ezzel nagy lépést tett a bentmaradás felé. A mieink végig magabiztosak voltak, és sikerült kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést. Pénteken a pont nélküli németekkel találkoznak, akiket tétmeccsen még sosem sikerült legyőzniük. Remek időre számíthatunk a folytatásban, mondom a részleteket. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Én iszonyatosan éhes vagyok, de ezt az egy órát még ki kell bírnunk, úgyhogy jönnek a legjobb zenék azért, hogy jól menjen a munka, és megadják az utolsó délelőtti órába is a lendületet mindehhez. Itt lesz például velem a Rob Andres, a Got to the Get-tel, na meg Justin Timberlake és Timbaland közöse is szól majd, a Sexy Back. A kezdés pedig Bob Marley-éké, a Jam innen indulunk a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék az első emelet dala, átdolgozva az Art Avenue-tól. Ez volt a Csak azért is szerelem, a folytatásba viszont irány a hip-hop és az R&B világa, és egy bizonyíték jön arra, hogy a rappereknek is van szívük, és bizony érző lények, hogyha lehet így mondani. Néha kemény srácokból is lehetnek light szívű úriemberek. Coolio jön, és a See You Where You Get

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék. Az egyik személyes kedvencem volt ez. Meredith Brooks és a Beach, viszont az én időm lejárt. Majoros Rita toppan be ide a stúdióba, és itt fog topogni egészen este 6 óráig, hozza a jó kedvet, na meg a legjobb zenéket, és este 6-kor pedig Night Shift, mint ahogy egyébként minden nap 2 óra mixel jönnek a srácok, ma este is Whiteboyék várnak mindenkit sok szeretettel. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap reggel ébredünk majd legközelebb együtt itt a Besten. Most utoljára a Faithless dalát indítom, Didóval érkezik. Ez a One Step Too Far.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM.
0: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megugrottak márciusban a fizetések, komoly ellenőrzésre készülhetnek a fapados légitársaságok. Szentlőrinci tragédia, őrizetben a lány barátja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szépen nőttek márciusban a bérek, a bruttó átlagkereset több mint 9%-kal, csak nem 780 ezer forintra, míg a nettó több mint 11%-kal 546 ezer forintra gyarapodott tavaly márciushoz képest. A készhez kapott összegek többek között a családi, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt ugrottak meg. A nettó kereset medián értéke 432.100 forint, ez az az összeg, amelynél a dolgozók egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres. Indul a nyári utazási szezon, fokozott ellenőrzésre számíthatnak például a légitársaságok és a netes szállásfoglaló oldalak. A gazdasági versenyhivatal számos panasz után indított eljárást az elmúlt években. Részletek Horváth Bálintól, a hivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás kapott a fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: Emberölés gyanújával őrizetbe vették annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti lakásból Szentlőrincen, majd a kórházban meghalt. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint a 22 éves férfi korábban többször is összeveszett párjával, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést, sikoltozást hallottak a lakásból, a rendőrök pedig dulakodás nyomaira bukkantak. Az adatok alapján a férfi megverte a lányt, aki más menekülő utat nem lát. Leugrott az erkélyről. Szakértők bevonásával folytatják a vizsgálatot. Kémkedés miatt nem játszhat az angol élvonalba jutásért a Southampton futballcsapata. A helyi labdarúgó liga ugyanis bizonyítottnak találta, hogy az együttes emberei beszöktek a riválisok edzéseire, és videófelvételeket készítettek. Legutóbb közvetlen ellenfelük a Middlesbrough tréningjét látogatták meg hivatlanul. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Igazán szép szerdát és kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Elmúlt dél is pár perccel, úgyhogy jó étvágyat az éppen ebédelőknek, jó kávézást a kávézóknak, vagy jó munkát azoknak, akik munka közben, mondjuk ebéd nélkül hallgatják a Best FM-et. Hozom mindenkinek a kedvencét, úgyhogy James Morrisonnal már indulok is. Szép napot! Best.

Best FM a legjobb zenék. A Valmar, K. Kevin és Ellett Junior dalát hallottuk. Ez volt a Volt pár alkalommal. Folytatásban Whitney Houston énekel majd nekünk egy hatalmasat. Előtte gyorsan megköszönök. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Jó étvágyat az ebédelőknek. A desszertet se hagyják ki. Én ma egy isteni zabmuffint csináltam házi mogyoróvajjal délelőtt, úgyhogy ha valakinek esetleg kell a recept, nagyon szívesen odaadom. Egyébként hozzáadott cukormentes. Igyekszem mostanában egy kicsit odafigyelni. Jobban mondva felkészülni a bikini szezonra, bár nem vagyok egy nagy strandra járos. Szóval szép délutánt kívánok, és ilyen zenéket is hozok. Ha már nyár, és tényleg fantasztikusan jó idő van kint, akkor a C-Block Summertime-ját semmiképp ne hagyják ki. Melanie C is érkezik hamarosan, és az I Turn To You. Nem sokára közlekedési infokat is hozok, nap témáját, úgyhogy tartsanak velem. Most pedig Whitney Houstonnal. I'm Your Baby Tonight, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután is arra kérek minden úton lévőt, bármilyen járműben, járművön utaznak, hogyha van közlekedési információjuk, gondoljanak rám és a többi úton lévőre, és hogyha van infójuk, küldjék el, vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Legyen ma is igazán szerencsés az útjuk, tudják, mindenkit hazavárnak. Én pedig, ha kapok infót, már adom is tovább. Terelést építenek ki az M3-ason, ezt kaptam most, legutóbb Bagg térségében, méghozzá a 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mindkét irányban csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás, úgyhogy plát legyen mindenki türelmes, és ezek szerint hosszabb menetidővel is kell számolni. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében a 30-as kilométernél az útmenti növényzetet gondozzák, épp úgy, hogy a külső sáv zárva is van, itt is már legalább 4-5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, vigyázzanak magukra az utakon, én pedig várom az infókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jelentem már, a munkahét közepén bőven túl vagyunk egy órával, mert hogy másodperceken belül délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek után. A Sophie Ellis Backstory indít, itt lesz a Get Over You. És jön a Follow the Flow is.
2: Kért a naptól, hogy többé ne süssön, vagy hogy reggel ne keljen fel. Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön, többé már a tengerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Adóbevallás 1%-ok, éjfélkor határidő, nyári táborok, szigorították a feltételeket, letartóztatták az izmozó isaszegi állrendőr. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV központi ügyfélszolgálatai este 6 óráig tartanak nyitva, az infóvonal a 18-19 este 8-ig hívható. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el, videós összeállítások is. Az 1+1%-okról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették. Meg. Minden eddiginél szigorúbb szabályokhoz kötik a táboroztatást, komoly higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelniük a szervezőknek, és ezeket ellenőrzik is, hangsúlyozta rádiónknak Csizmadia Hajnalka, az NNGK gyermek és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti két újítás. Nem lehet a tábor szervezője, vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársak, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
1: Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 ezer diák érkezik az ánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a hatnapos nyári élménytáborok, a háromnapos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Szabadnapos rendőrnek adta ki magát, és több embert bántalmazott egy férfi Pest vármegyében Isaszegen. Egy hangoskodó társaság tagjai ellen intézkedett a vasútállomáson, miközben egy a szolgálati jelvényre hasonlító igazolványtokot lobogtatott. Amikor megérkeztek a járőrök, őt is előállították. Már döntöttek a letartóztatásáról is. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után 3 perccel járunk, szép délutánt, és csodás szerdát mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Ebben az órában is hozom a felejthetetlen slágereket, amik visszahozzák a gyerekkorunkat, vagy inkább a tínédzser korunkat, mint például a Destiny's Child és a Survivor, de itt lesz Alice DJ is, és a Better Off Alone. Na meg Sophie Alice Baxter már indít is. Get over you!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best
2: FM. Nézd, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és türelmet is egyébként, ahogy így nézem az információkat, mert hogy erős a teherforgalom még mindig, vagy azt kell, hogy mondjam, ma is, az M1-es autópályán Budapest felé Tatta és Biatorbágy között több helyen lassul. A 68-as kilométer környékén éppen áll a forgalom, annak ellenére, hogy nem történt baleset. Akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő, ezt írták a hallgatók. Az ellenkező irányban Bicske térségében a 37-es kilométernél mozgó terelés mellett burkolati jeleket festenek a belső sáv zárásával. A helyszín mögött jelentős torlódás van, a kamionok több kilométer hosszan várakoznak a külső sávban, és az arra szóló kocsisor pedig az M0-as autóútig ér. Terelést építenek ki az M3-ason Bagnál, a 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mindkét irányban csak egy sáv járható 60 felé, egy Budapest irányába 4-5 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Isteni slágerek a következő órában is, de felvetődött itt egy kérdés. Azt írja nekem Laci, hogy ők már az irodában kicsit kivannak így szerda délután, úgy tűnik, hogy elfogytak a hétvégén feltöltött kis készletek, és hogy a csütörtök pénteket általában innentől már csak ilyen minimális energia szinten tolják végig az irodában, és hogy azt kérdezi tőlem, és hát rajtam keresztül a többi hallgatótól, hogy más is így van ezzel? Vagy mi az, amitől így a hét közepén egy kicsit erőre tudnak kapni? Mert azért még bőven két nap hátra van a munkahétből, szóval segítsünk Lacinak, ha valakinek van valami jó kis tipje. 0620 55 55 155 ide írja meg. Én jó zenékkel tudok szolgálni a következő órában is, higgyék el, azért az is tud segíteni egy kicsit a munkamorálon. Jön a Simply Red és a Stars. És jön majd a Sziasztok lányok dala is, a Szőke.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visegrádi csúcs találkozó lehet Budapesten, BYD beruházás, már nyomoz a rendőrség, bőrdaganat, az UV-sugárzás a legnagyobb ellenfél. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről is beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A miniszterelnök varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre. Reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák kormányfővel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Környezetkárosítás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést, mert a feltételezések szerint a beruházási területről kitermelt földet, ami a határérték felett tartalmazott szennyezőanyagot, több külső helyen rakották le. A környezetért felelős miniszter Gajdos László súlyos szabálysértésről posztolt ez ügyben tegnap. A cég nem kommentálta ezt, ugyanakkor jelezte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a kampányok, és ott már észlelhető csökkenés a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Erőszakkal tartotta fel a sérülthöz siető mentősöket egy részeg férfi Ózdon. Barátaival mulatozott, amikor a szirénázó lépésben haladó kocsi elé állt ittasan, aztán rácsapott az autó visszapillantó tükrére. Hogy miért tette ezt, nem tudni. Sokba került neki az erősködés. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt 2 év 2 hónap szabadságvesztés vár rá. Napos idő várható, általában kevés fátyol vagy gomoly felhővel, egy-egy zápor előfordulhat, főként a nyugati-délnyugati határ közelében. A 20-25 fokos csúcs késő estére 10-17 fok közé csökken. Holnap is sok derűs óra következik országszerte, felhőkkel, széllel, itt-ott könnyű záporokkal, 21-26 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken még több napsütésben bízhatunk, helyenként akár 27 fok is lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ahogy ígértem, ebben az órában is jönnek azok a felejthetetlen slágerek. Én Majoros Rita vagyok, és már indítom is őket, mint Nelly Furtado dalát itt az I'm Like a Bird. Itt lesz a Heavy D and the Boys, és a Now That We Found Love. Úgyhogy, ha valakinek ma nincs annyira jó kedve, ettől hát, ha egy kicsit ő is jó kedvre kap. Csak úgy, mint Eve dalától itt a Gangsta Love-in.
0: Best FM.

veszte fel a legjobb zené, Geszti Péter és Péter Fibori, Beléd szerettem, ez van dala után. Ez a nap kérdése. A szüleinkről lesz szó a mai napon. Mi az, amiben hasonlítunk a szüleinkre, de mondjuk nem örülünk neki annyira, és mi az, amiben hasonlítunk a szüleinkre, és nagyon-nagyon örülünk, lehet külső-belső tulajdonság egyaránt. 0620 55 55 jöhetnek ide az üzenetek. Kicsit gondolkodjunk rajta. Így ezen a könnyed szerda délutánon. Nagyon remélem, hogy jól telik egyébként a nap, és hogy egy kicsit fel tudnak pezsdülni a legjobb zenékkel, úgyhogy milyen hangulatban folytatódik a délután. Egyébként Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek nyugodtan az üzenetek ott is, a kommentek. Kíváncsi vagyok, miben hasonlítanak a szüleikre. Jön a Lighthouse Family és a High addig is. Előtte pedig egy igazán ikonikus láger a 90-es évek elejéről, pontosan 91-ből, ez Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love, ami igazán egy olyan dal, amitől bárkinek jobb kedve lesz, legalább 4 percre, amíg tart a dal, higgyék el nekem, úgyhogy hangerőt fel, Now That We Found Love, itt a Veszte Femen.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt a Fehér úton Budapesten, a Fehérúti Ipari Park megállónál, úgyhogy ott kell figyelni, és egy kisebb fennakadásra számítani. Ezt Laci írta, nagyon köszönöm. Azt írja Nóra pedig, hogy a Megvárt ligetnél baleset történt a Margit körúton, méghozzá a Megvárt liget felől a Szénatér felé vezető oldalon. Nagyon köszönöm a pontos információt. Az M1-esen továbbra is erős a teherforgalom, úgyhogy szakaszos torlódásra kell számítani Budapest felé Komárom és Tata között. Több helyen lelassul, helyenként meg is áll a forgalom, pedig azt írják a hallgatók, hogy nincsen baleset, akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő. Aki teheti, a 85-ös Komárom csomópontban térjen le a pályáról, és a Nagyigmánd Kocs-Tata útvonalon kerüljön. A 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél úgy gyalogos átkelőhelyet építenek, napközben pedig úgy nagyjából 5 óráig lezárnak félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. A délutáni csúcsforgalomban mindkét irányban több kilométeres a torlódás, ami kialakulni kezd, és az arra közlekedők menetidő növekedésre számítsanak. 0620 55 55 155, én pedig ezen az SMS, Viber és hívható telefonszámon számítok önökre, ha bárkinek útinfója van. Megköszönöm, ha elküldi vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tideni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Köszöntök mindenkit nagy szeretettel a Bajáról és a Vonzás körzetből. Tudják, ez nem más, mint a 94.3 Best FM. Itt szórakozunk együtt a következő 3 órában. A mikrofon mögött Molek Csongor, tehát este 6-ig. Az első előadó pedig most egy hölgy, de tempós slágert hoz. Every Living énekel, és szól a Skater Boy.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Valjai hallgatók, üdv mindenkinek, remélem jól telt eddig is a szerdai napjuk, már a délután kellős közepénél járunk. A mikrofon mögött Molek Csongor, és megnézzük a csütörtöki időjárásról, jelenleg mit tudunk. Hát helyenként még lehet némi csapadék, kisebb zápor is kialakulhat itt a déli ország részben, de inkább a napsütés kapja majd a főszerepet, kicsi eséllyel mondják csak a csapadékot. A minimum hőmérséklet főleg reggel olyan 7-14 fok körül alakul, a csúcsérték pedig 22-26 fok körül várható már kora délután a legmelegebb órákban. És pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, ezt nem nagyon hagyjuk már ki egyik nap sem, nem véletlenül a szezon jó pár hete beindult. A fenyőfélék és a pázsitűfélék pollen szintje lehet még közepes tartományban, a tölgy, nyír, eperfafélék, a bodza, vadgesztenye pollen szintje pedig alacsony, a kültéri allergingombák spóra száma is jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. A folytatásban az Aspect felvétele következik, és játszom a Shine című dalt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án, vagyis ma éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Megnyílt a Szent István könyvhét Budapesten. A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléjén péntekig várják az érdeklődőket a Ferenciek terén. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a szentistvánkönyvhét.hu oldalon. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ezévi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés. A dokumentumot azonban a leköszönt kormány többször is módosította. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére. A MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt. Ezért kellett azonnali megoldást keresni. Már dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita Palota és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Az első hétvégén 2000-en járták be vezetett túra keretében Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A nagy érdeklődésre való tekintettel most hétvégén folytatódik a program. Bárki megnézheti a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Végül a várható időjárásról. Sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi, északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenét.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, adatelemzéssel és helyszíni terepi bemutató alapján keresték a megoldást a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága. Kihelyezetülésén Pörbölyön. Mint tudjuk, Gerenc hullámterében az elmúlt évek csapadékszegény időjárása és a dunai elöntések elmaradása, sőt a talaji vízszint drasztikus visszahúzódása következtében száradásnak indultak a 100 éves Dunavölgyi keményfás liget erdők. És május 13-án erről folytatták a cserét a szakemberek. A résztvevők elemezték a termőhelyi adottságokat bemutató talajszelvény gödröket, amelyek valószínűsítik, hogy a mostani száraz kedvezőtlen vízellátottságú körülmények már nem alkalmasak ilyen fafaj összetételű zárt erdők fenntartására. A talajszelvény megtekintésekor jól látható volt a karbonátos humuszos öntéstalaj, arasznyi mélységében vályog termőréteggel és 60 cm-ig homokos vályog átmenettel. A szakemberek azt is megállapították, hogy az idős tölgyfák gyökerei még víz után kutatnak a száraz, meszes dunai homok alkotta altalajban. Hát aki szeretné a témába jobban belásni magát, talál részleteket a bajahangja.hu hírportálon. Most zenél nekünk a Sixpence on the Richer, és szól a There She Goes.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszk Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszk Autócentrumban. Szexárd, Bátaszéki út 132.
3: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Fontos a megbízhatóság.
6: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Makronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
7: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
8: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Üdv mindenkinek, Baja és a környék. Együtt töltünk még 2 egész órát azon hallgatókkal, akik maradnak velünk a folytatásban, és most csatlakoztak hozzánk, az újakat is külön köszöntöm. A nevem Oleg Csongor, és indítja az órát most a Pussycat Dolls egy csalóka felvétellel. Lassan indul, de partislágerről van szó. Igen, ez a Hush Hush.
9: 94.3

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 94.3 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: 94.3 Best FM. A legjobb Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

94.3 SFM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, üdv mindenkinek! Maradtam a stúdióban, a nevem Oleg Csongor, május 20-át írunk már. Felícia, Paloma, Johanna és Bernát napja van. Boldog névnapot nekik, a születésnapos hallgatóinkat Isten éltesse nagyon sokáig Baján és a környéken. Na nézzük, milyen eseményeket köthetünk a mai naphoz. 520 éve meghalt Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó, tengerésztiszt, az amerikai kontinens 1492-es felfedezője. És 126 éve megkezdődött a második újkori nyári olimpia Párizsban. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik ezen a napon születtek. 90 éve született Orbán Ottó, kossuthdíjas költő, esszéíró, műfordító, a Magyar Penklub alelnöke, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. És 123 éve látott napvilágot László Miklós, amerikai író, a Szerelem hálójában című film történetének írója. Aki ma ünnepel, baljai hallgatók, Isten éltesse sokáig, zenél most az Artful Dodger, és meghallgatjuk a Rewind című felvételt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: Megünnepelték a Madarak és Fák napját, kettős baleset 10 perc alatt és alkotásra hív a könyvtár. Köszöntöm Önöket 2026. május 20-a van, az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A Szekszárdi Első Béla gimnáziumban minden évben megünneplik a Madarak és Fák napját. A gimnázium szép fás környezetben áll, így a tantermekből több madár fészkelését is megfigyelhetik az odajárók. Évről évre őrvös galambok költenek a lombok között, idén pedig egy szajkópár is sikeresen nevelte fel fiókáikat. Emellett számtalan énekes madár lel otthonra az iskola udvarfáin. Számol be róla az iskola. Az idei tanévben a tanulók feladata egy-egy plakát elkészítése volt, amellyel felhívták a figyelmet a madarak és a fák fontosságára, valamint arra, hogyan jelennek meg az élőlények a költészetben. A biológia órákon a diákok madárhangokkal ismerkedhettek meg, és többen rendkívül ügyesen sok fajt felismertek. Kiemelten fontosnak tartják környezetük és az élőlények védelmét. Mint fogalmaztak, igyekszünk felhívni a jövő generációjának figyelmét a fák, a madarak és természetesen minden más élőlény megóvására. Megalapításának 25. évfordulóját ünnepli a Paks Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesülete. A civil szervezet ebből az alkalomból fotókiállítással idézi fel az elmúlt negyed évszázad legemlékezetesebb pillanatait. A tárlatot május 15-én nyitották meg a Városház előtti téren. A Nemzeti Adó és Vámhivatal központi ügyfélszolgálatai május 18 és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8.30-tól egészen 18 óráig várják a dunaföldvári ügyfeleket is. A személyes megjelenést választó adózók bármely az SZIA bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat és segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu Plusszal kapcsolatos ügyintézéshez is. Ünnepi rendezvény keretében emlékezett meg Baja városa a Magyarországi Német Általános Művelődési Központ gimnáziumának 70 éves fennállásáról. A programot köszöntők, zenei előadások és visszatekintések tették ünnepivé, amelyek méltó módon idézték fel az intézmény több évtizedes történetét. A jeles alkalom egyik legszebb pillanata volt, hogy egykori diákok ismét találkozhattak egymással, ahol sok régi emlék került elő, és barátságos, tartalmas beszélgetések mellett jó hangulatban telt az ünnepség. Baja városa büszke arra, hogy egy ilyen meghatározó és nagymúltú iskola gazdagítja közösségüket. Két balesetben hárman sérültek meg 10 percen belül a minap Paks térségében. Rövid időn belül két sérüléses baleset is történt az M6-os autópálya paksi szakaszán. Nem sokkal délelőtt 8:30 után érkezett bejelentés arról, hogy egy autós az autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks térségében a kiépített terelésben nekiütközött egy út karbantartásban résztvevő tehergépkocsi hátulján lévő ütközésgátlónak. A balesetben az elsődleges információk szerint az okozó jármű vezetője súlyosan megsérült. Az útkezelő gépkocsijában utazó sofőr könnyebben sérült, néhány perccel később a fenti balesettől alig 1 kilométerre egy az előző baleset miatt forgalmi okból lassító kamion hátuljába rohant bele egy autós. Ebben a balesetben az okozó sofőr az elsődleges információk szerint szintén súlyosan sérült, őt mentőhelikopterrel szállították kórházba. A balesetek helyszínelése és a műszaki mentés miatt az M6-os autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták az utómunkálatok idejére. Alkotásra hívja a Szekszárdi I. és Gyula könyvtár. A könyvtári kreatív műhely nyári szünet előtti utolsó alkalmán lepkét fognak horgolni a résztvevők. A vendég Svejcer Attiláné Tündi. Fontos, hogy ismerjük a horgolás alapjait, és hogy hozzunk magunkkal fonalat, illetve kétes feles horgolótűt. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, újabb eseménnyel folytatódott a Baja Városság nyilvánításának 330. évfordulóját ünneplő sorozat. Nemrég május 14-én a Városháza Galéria kollekciója újult meg, a folyosói falakon sorakozó műalkotások mellé kikerültek azok a képek, amelyeket tavaly a baljai kötődésű Dr. Meisné Gondos Hildegárd festő ajándékozott a városnak. A Baja Ihlette címet viselő tárlat megnyitójára ez alkalommal várták a vendégeket a Városháza dísztermében. Az alkotó munkái nem csak esztétikai élményt, hanem mély érzelmi kötődést is közvetítenek, így értékelte Dr. Bari Bernadett, a Baja polgármestere, köszöntve a megnyitó közönségét. A városvezető felidézte, hogy tavaly ellátogatott az alkotóhoz, aki munkájának jelentős részét elajánlotta Baja városának. A kedves és nagylelkű gesztust azzal kívánták viszonozni, hogy kiállítással tisztelegnek az alkotó gazdag és példaértékű életútja előtt. Még az alkotásokról is találnak fotókat egyébként a Baja hangja.hu hírportálon. James Blunt felvitele következik, a Bonfire Heart.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Egy vírus vagy egy meghibásodás, és a céges adatok elveszhetnek. A Macronet System Kft. Külső biztonságos adatmentést nyújt saját szerverteremben 24 órás felügyelettel. Tárhely, domain, hálózat és IT üzemeltetést is vállalunk. Macronet System Kft. Megoldás és biztonság a vállalkozásának.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Azt tudjuk mindannyian, hogy elmaradt a Miniskanzenbe tervezett családi piknik a szeszélyes időjárás miatt, de az oda hirdetett természetvédelmi pályázat diátadóját megrendezték, kedves hallgatók. A Lehet zöld a föld kiállítás megnyitóját és eredményhirdetését végül is a Bácskai Kultúrpalotában tartották meg május 16-án szombaton, délután 1 órától. A megnyitóban elhangzó fúvolajáték gondoskodott az esemény felemelő hangulatáról, és Sipos József, növényorvos sajnálatos betegsége miatt nem tudott részt venni, jó kívánságait és ünnepi gondolatait a társszervező Keszeics Marianna tanárnő mondta el, és mesélt a nem mindennapi projekt hátteréről. Ahogy említette, közös történetük egy rovarhotel avatóján kezdődött, amikor Sipos gazda ellátogatott a suliba, hogy a diákoknak és a tanároknak meséljen a beporzók világáról. Az előadás után úgy döntöttek, közösen mutatják meg a gyerekeknek, milyen szép és értékes a minket körülölelő világ, és hogyan tudunk közösen környezetünk értékeire a legjobban vigyázni. Továbbra is várják a környezetvédelem iránt elkötelezett gyerekeket csapatukba. Küldetésük, hogy segítsenek a gyerekeknek megérteni, miért fontos megóvni a földet. Céljuk, hogy játékos versenyekkel és pályázatokkal, projektfeladatokkal megtanítsák a fiatalokat, hogyan vigyázhatnak együtt a környezetükre. Ezek a versenyek és pályázatok szórakoztató módon segítenek abban, hogy a gyerekek megtanulják, hogyan csökkenthetik a hulladékot, takarékoskodhatnak az energiával, és miért fontos megúvni a természetet. Az esemény beszámolót egyébként a bajahangja.hu hírportálon találják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Ezeket a dalokat pörgetjük még együtt 60 percen keresztül a bajai és környéki hallgatókkal, hol? Hát itt a 94.3 Best FM-en. A mikrofon mögött Molek Csongor, köszöntök mindenkit nagy szeretettel, főleg akik nemrég csatlakoztak hozzánk, őket. Britney Spears énekel nekünk, és játszom a Stronger című slágerét.
8: 94.3

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on figyeljenek a többiekre is, kedves baljai közlekedők, jó utat kívánok és balesetmentes kilométereket. Végzik még mindig a közművítési munkálatokat, tudják, az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás ödrendű főúton, a 169-es kilométernél. Aztán csomópontépítési munkálatok miatt útszűkület lehet érvényben továbbra is az 55-ösön, Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főút 64-es kilométerénél, és ugrunk vissza az 55-ösre, Csáboly-Csátai összekötő útra. Itt a 9-es és a 11-es kilométer között lassabb a haladás útkarbantartási munkálatok miatt, félpályás lezárás van érvényben. Aki pedig éppen úton van, és van egyéb konkrét útinfója, jelezheti bátran 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, Naughty Boy zenél most nekünk, és a La La La című számát játszom a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, a Bajai Dunaparti Túra zenekar nyerte meg a Patinás Zentai Énekelt Versek fesztiválját. Az esemény 30 éve várja egyébként a vajdasági városba azokat a zenészeket, szerte a Kárpát-medencéből, akik szívesen foglalkoznak vers megzenésítésekkel. Május 15-e és 17-e között 30. alkalommal szervezték meg Zentán az Énekelt Versek fesztiválját. 95-ben indult útjára az esemény. Idén a Kinek fénye címet kapta, és a jubilomra való tekintettel a versenybe szálló muzsikusoknak kettő kötelező és egy szabadon választott megzenésítéssel kellett jelentkezniük. A két kötelezőt az alapító zenekar két egykori tagja, Beszédes István költőszerkesztő és Verebes Ernő költőzeneszerző kimondottan erre az alkalomra írt szövege jelentette, velük együtt pedig a szakmai zsűriben helyet foglalt még Radványi Balázs énekeszenész, a Kalák együttes tagja, valamint Török Máté verséneklő, a Misztrál együttes tagja. Idén összesen 13 csapat vagy szólista vállalta a megmérettetést. A bajahangja.hu hírportálon megtalálják a részletes beszámolót. Bob Sinclair zenél most, és tőle szól egy örök parti felvétel, ennek címe Love Generation.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves vajjai hallgatók, én lassan lelépek. Szeretném megköszönni a figyelmet, főleg az előző három órára, a csapat nevében pedig azt, hogy velünk vannak minden nap. Hát holnap csütörtökön, délután 3-tól ismét jelentkezem, remélhetőleg találkozunk. További tartalmas késő délutánt, és majd jó pihenést, ha betervezték. Molek Csongort hallották. Hello, Baja!

94.3 Best FM. A legjobb zenék változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légi vészhelyzetet hirdettek. Leállt a vilniuszi repülőtér és a tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Tegnap egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Indul a nyári utazási szezon, a körültekintő tervezés, a tudatos döntés sok kellemetlenségtől kímélheti meg az utazókat. A gazdasági versenyhivatalhoz minden évben számos panasz érkezik légitársaságokra és online szállásfoglaló oldalakra, ezért a piac szereplői idén fokozott ellenőrzésre számíthatnak, mondta rádiónknak Horváth Bálint, a hivatal kommunikációs vezetője.
1: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás voltak fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják maguk vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
0: Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten. 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján, pop és rádiós lágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben, mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, ami csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
3: Életünk legjobb.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Még pár óra is lejár az eszi a bevallási határidő. Elkezdődtek az egyeztetések a kárpátaljai magyarok jogairól. Koranyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma éjfélkor lejár az eszi a bevallás határideje. Akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV központi ügyfélszolgálatai most már zárnak, de az infovonal a 18-19 este 8-ig hívható. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1 százalékokról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de elsődlegesen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét kell rendezni. Ukrajna kinyilvánította, arra törekszik, hogy bizalomra épülő új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban.

0: dying. Gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around.
2: Best FM, a legjobb zenék, Mixben.
3: Megvan az az érzés, ugye, amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ FM szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ Effendi. Úgyhogy senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lengyel-magyar összefogás jöhet a térség vasúti beruházásaiért. Megugrottak márciusban a fizetések, környezetkárosítás miatt nyomoznak a BYD ellen. Villányi Eszter vagyok. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Szépen nőttek márciusban a bérek. A bruttó átlagkereset több mint 9%-kal, csak nem 780 ezer forintra, míg a nettó több mint 11%-kal 546 ezer forintra gyarapodott tavaly márciushoz képest. A kézhez kapott összegek többek között a családi, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt ugrottak meg. A nettó kereset medián értéke 432.100 forint. Ez az az összeg, amelynél a dolgozók egyik fele kevesebbet, a másik fele pedig többet keres, ez 13%-kal nőtt. Nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A fejlesztési területen lévő talajrétek felhasználásával összefüggésben merült fel a környezetkárosítás gyanúja. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést. A feltételezések szerint a kitermelt föld a határérték felett tartalmazott szennyezőanyagot, amelyet több külső helyen rakottak le. Az ügyben szigorú vizsgálat indítását jelentette be Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter. A cég nem kommentálta az esetet, ugyanakkor közölte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. Vonzó az egyérintéses fizetési módszer. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak így módon a budapesti metrókon. A Pay & Go-t legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük használatával a terminálnál egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. A tervek szerint az új rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz, napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Én már tudom mi ez, Dani, csak azért már láttam, hogy...
3: Szabadság.
2: Egyenlőség, testvériség. Freedom, George Michael. Tényleg az lesz majd belőle, az fog belőle kifejlődni. A Michael Jackson film meg volt már?
3: Nem még.
2: Nem még?
3: Nem még. Nem
2: még, meg is le vagyok maradva.
3: Nem tudom, olyan ritkán jutok el mostanában a moziba, hogy... Tényleg, borzasztó.
2: Mondja, mit láttam utoljára a moziban?
3: Na.
2: A Barbie filmet még.
3: Barbie film?
2: Aha. Nagyon jó volt. Ja, bocs, nem ide. Na, pop és rádiós lágerek, még egy órán keresztül DJ Fennyvel, szerdai rezidensünkkel a lemezjátszok mögött. Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Egyszer majd talán majd jön ő is. Nem tudom, ugye hát itt lemondta a koncertet. A Magyarországit. Hát ha.
2: Ilyenek ezek a sztárok, látod?
1: Látom. Ilyen, pedig hát arra pont el akartál volna menni, ugye?
2: Így van. Abba pont arra vártam.
1: Véletlenül le... mondd már a jegyet is, majd mondjam, rányomtál, hogy megveszed.
2: Erre lemondja.
1: Figyelj, de egyébként csak így mondom, hogy mik lesznek még itt rövid határidő belül. Seal, nem? Sting.
2: Sting, igen.
1: Kraftwerk, azt nem tudom téged mennyire.
2: Az olal.
1: Nem?
2: De ha imádom, tehát azért...
1: És most láttam az új turnét. Zseni. Hát Pitbull, ugye azt tudjuk, hogy a kihadó...
2: Istenem, most ennyi. Kemény. Esetleg nem tudsz róla, hogy Eric Prydz nem lesz valamikor? Valahol?
1: Valami feszkó?
2: Az a fiammal mennék.
1: Igen?
2: Imádja Eric Prydz. Komolyan.
1: Na, hát ez tök...
2: Csak kocsiba csak azt
1: hallgatni. Figyelj, most nem tudom, ugye, hogy azért a gerendaiek, ugye, ígéretük a szíven, azért tényleg így az old school szigetes arcokra gondoltak így a line-upnál. Nem tudom, hogy valamelyik sátorba, partjárába, arénába esetleg érkezne az öreg Eric.
2: De hát... azt úgy nézem meg, hogy rendben, nem mint DJ, hanem mint konkrétan fellépés, de zenekari fellépés, vagy zenész fellépés.
1: Hát persze, ha ott
2: ugye ott hát jó, hogy azt mondja, nem DJ-szettet nézzek meg talán, ahol a színpiken ott bűnözkedik.
1: Ja, van neki olyanja?
2: Szerintem van.
1: Biztos?
2: Nem. Szerintem van.
1: Igen. Na, ugye utána néz. Jó, van, igen, fennél a lemezjátszok meg.

0: Barátnál DJ Effendi.
1: Na tessék, ezt veled még meg sem beszéltük, ugye, hogy volt az iHeart Music Radio díjátadó gála. 10 percben összesűrítettek, hát nem akarok neked adni 70 évnyi karriert. Együtt. Az En Vogue, a Salt and Pepper, meg a TLC.
2: Na jó, van már tetszik.
1: Te hiszem, ha láttam,
2: hol voltam én ekkor, ugye?
1: Ugye? Na és kérdezem, hogy hát nyilván ugye okosak ezek az amerikaiak, természetesen nem véletlenül volt ez kitalálva, mert hát ők ugye elindulnak egy ilyen közös nagy turnéra.
2: Hogy nem, igen.
1: Az Egyesült Államokban, hogy nem. Viszont azért, így az En Vogue és a TLC, ők kiszökögetnek Európába. A Salt and Pepper pont nem, vagy legalábbis egyelőre még erről nincs szó, de az En Vogue-ot például a Pori Jazz Fesztiválon el lehet kapni. Szóval, hogy igen, utazni kell értük, de hogy legyünk őszintén, ha valaki 5 évvel ezelőtt azt mondja, hogy figyelj, kell egy picit utazni, de élőben láthatod az En Vogue-ot. Kérdés? Jó, neked igen, te tudom, te a Puskásig nem mész el senkiért, de hogy nem, azért nem, En Vogue, nem? Nem hoznád be?
2: De.
1: Vagy a TLC, ami hát ugye most már csak TC, mert ugye szegény Left Eye már szegény nincsen ott.
2: Figyelj, ez mekkora ütött volna a real time-ban, érted? Na az.
1: Ne is van.
2: Igen. Most már ugye milyen nosztalgiával gondolunk rá, mert mit tudom én, de hogy...
1: De azért azt mondom, hogy még lehet egyébként meggondolod, hogy ezért a három zenekarért így együtt még egy amerikai kiruccanás és nyilván csatolt dolgokkal együtt, de azért lehet, hogy megérne.
2: Hát élménynek biztos óriási lehet.
1: Mikor máskor fogod őket együtt látni a színpadon?
2: Soha.
1: Egyrészt igen, meg hogy még egyszer valaha
2: Igen.
1: Valószínűleg
2: igen.
1: Soha Nem olyanok, mint a DJ Fendi minden héten szerdánként.
2: Hát látod?
1: Szórja szét a szeretetet és a tehetségét.
2: Vártam, mi kirekedik ki ebből a mondatból.
1: Amikor elkezdtem, még nem tudtam, hogy ebből hogy jövök ki, de
2: hát ez a szakma.
1: Megoldottam. Igen,
2: ugye,

0: legjobb zenékkel.
1: Na és ha már a szakmát említettük az előző körben, hát akkor ha mi kastélyunk királya az előző 60 percben. Hú. DJ Effendi volt.
2: Nagyon jó nyomom. Nagyon felkészültél.
1: Én teljesen saját magam hatása alá kerültem. Efikém, nagyon szépen köszönjük. Hát akkor, hát ha nem is konkrétan zárni fogod a május, de neked a jövő szerda lesz az utolsó május.
2: Igen.
1: Dél előtt.
2: Jaj, nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz ebből.
1: Jó, van, na, előtte még lesz egy szerda, akkor ugyanígy várunk ide héttől. Ezt megköszönjük szépen.
2: Legyen úgy.
1: Hello.
2: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visegrádi csúcs találkozó lehet Budapesten. Fontos az UV-védelem, földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját, Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve a szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezt követően június 21-től startolnak a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. Elindult a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampánya. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, idén a hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem fontossága áll a középpontban.
2: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakori. Míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Kopenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívást kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Már nem lepődünk meg azon, hogy Lady Gagát nem csak énekesnőként láthatjuk a színpadon, de színésznőként is a tévében vagy a filmvásznon. De 2012-ben ezen a napon bizony az a megtiszteltetés érte őt, hogy először szerepelt a Simpsons című rajzfilm sorozatban. Nálunk meg ő indítja a következő órát a Paparazzival itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Szokták ugye mondani sok mindenre, hogy az egyik kezével ad, a másikkal elvesz. Hát ez az időjárásra holnap abszolút találó lesz, mert hogy picit jobb lesz, olyan tekintetben, hogy a mai 24-hez képest holnap már 26-27 fokos nappali maximumnak is örülhetünk. Viszont az eső marad, és emellé jön még egy picike szél is a csütörtöki nap folyamán.

Fesztefem a legjobb zenék. Az elmúlt években azért rengeteg lehetőségünk volt hazai környezetben, hazai fesztiválokon látni élőben a Limp Bizkitet. Idén sajnos nem jönnek, de azért el lehet őket kapni nyáron, például Lengyelországban, Németországban, Belgiumban vagy Spanyolországban. Jön a Behind Blue Eyes itt a Bestem.

Best FM a legjobb zenék. James Blunt éppen aktuális barátnőjével és annak családjával együtt vacsorázott, amikor csatlakozott hozzájuk a család egyik régi jó barátja, és beszélgetésbe elegyedtek, aki kérdezte, hogy és te mit fogsz csinálni a jövőben? Éppen most szereltem le a békefenntartóktól, és hát tervezek Amerikába menni, hogy elindítsam a zenész karrieremet. És van hol laknod? Nincs. Na akkor gyere, aludj nálam. Hát így szövődött örök és tényleg élete végéig szóló barátság James Blunt és Carrie Fisher, vagyis Leia Hercegnő között. Jön a 1973 itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még pár óra és lejár a bevallási határidő. Bővíti a férőhelyeket a MÁV pünköstkor. Földrengés volt Dániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV felhívta figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1 százalékokról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével összefüggő magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de elsődlegesen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét kell rendezni. Ukrajna kinyilvánította, arra törekszik, hogy bizalomra épülő új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson a kétoldalú kapcsolatokban. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni. Emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Gyenge földrengés volt Dániában. A 3,9-es erősségű földmozgást Kopenhága térségében regisztrálták, jelezte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ. A rengés középpontja mintegy 30 kilométerre délre volt a dán fővárostól. Sok hívást kapott a rendőrség, és a rengést még 170 kilométerrel távolabb is lehetett érezni. Károkról nem érkezett hír. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz, napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Kitalált történetekkel próbálta a saját gangster imidzsét erősíteni Akon még a karrierje elején, aztán később egy oknyomozó újságíró kiderítette, hogy ebből semmi nem igaz. Volt 3 év felfüggesztetje illegális fegyverviselés miatt, de semmi több. Szóval azért Akon közel sem annyira veszélyes, vagyis dangerous, mint ahogy azt az óra első dalában állítja.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogy honnan jött a Lasgo név? Hát a csapat tagjai valami Angliához köthető dolgot akartak névnek, és hát a Glasgow-ból így lett aztán Lasgo. Mondanom sem kell, hogy magának a zenekarnak semmi köze nincs az Egyesült Királysághoz, mert hogy egy belga dance trióról van szó. Jön a Something.

Best FM, a legjobb zenék, nem elfelejteni, megint egy hosszú hétvége áll előttünk. Most kivételesen nem a pénteket, hanem a pünköst hétfőt kapjuk majd meg pluszban a szombat és a vasárnap mellé, de hát a hardcore arcok azok ugye már csütörtök este megindulnak, úgyhogy ők már holnap szombat esti hangulatba érzik magukat. Mi meg most Wakefieldnek köszönhetően. Jön a Saturday Night!

Best FM a legjobb zenék. Mi lett volna, ha című rovatunk újabb darabja érkezik? Mi lett volna akkor, hogyha most érkező dal szerzője Linda Perry nem hívja át magához egy kis stúdiózásra Christina Aguilerát? Akkor valószínűleg ez a dal az eredeti terveknek megfelelően Pinkhez kerül. Akinek hát hangi adottságait ismerve, biztos, hogy ugyanígy el tudta volna énekelni ezt a dalt, de én azt mondom, hogy mégis jól alakult ez így, hogy végül a Beautiful Christina Aguilera élet. Ez jön most itt a Bestem.

0: Nek a magyar-lengyel kapcsolatok. Még pár óra és lejár a bevallási határidő, egy hónap és itt a múzeumok éjszakája. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak Budapesten. Ma éjfélkor lejár az SZIA bevallás határideje, akinek befizetési kötelezettsége van, annak főszabály szerint szintén eddig kell átutalnia az összeget. A NAV felhívta figyelmet arra, hogy honlapján számos segédlet érhető el. Az 1+1%-okról is ma rendelkezhetnek még, ha eddig nem tették meg. Kiemelten készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. A megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai térségekben is bővítik a férőhelyek számát. Az IC-ken 10%-kal jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az ügyeleteket is megerősítik, hogy probléma esetén hatékonyabban tudjanak fellépni, emellett tartalékszerelvényeket is fenntartanak személyzettel együtt. Arra is felhívta a figyelmet, érdemes időben jegyet és helyjegyet váltani. Egy hónap múlva, június 20-án lesz a múzeumok éjszakája. Az idei rendezvénysorozat kiemelt városa Sopron lesz, nagykövete pedig Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró. Országszerte több száz helyszínen több ezer programmal várják a látogatókat a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. A részletes programot június 2-ától lehet majd elérni. Meghosszabbították az öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást. A tárlat a tervezetnél 3 héttel tovább, június 14-éig látható a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. A közönség több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat itt. Derült idő lesz az ország legnagyobb részén, csapadékra nem kell számítani, és a szél is veszít az erejéből. 5 és 15 fok közé hűl a levegő éjszakára, ennél hidegebb csak az északi völgyekben lehet. Holnap száraz, napos idő lesz, a középső tájakon lehet több felhő az égen. A szél nagy területen megélénkül, 22 és 27 fok között alakulnak a csúcsértékek. Hétvégére nyárias időt ígérnek, sok napsütéssel, 27-28 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Szerintem az én korosztályomban nagyon sokaknak akkor indult el hivatalosan a nyár, amikor felültünk a déliben a vonatra, és lementünk a Balatonhoz. Hát a vonatot meg a nyarat kombináljuk a következő óra legelején. A Train érkezik a Hey Soul Sisterrel, aztán itt lesz a Fiesta és a Jött veled a nyár, de meg DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince és a Summertime.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboard.

Best of a legjobb zenék, 8 napon belül vagyunk még, úgyhogy remélem eljut Jenny Berggrenhez, az Ace of Base énekeséhez, hogy boldog szülinapot, tegnap ünnepelte az 54-et. Jön a Life is a Flower!

életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, ma este indul a Five idei nagy visszatérése. A turné mai első állomása Brisbane-ben lesz, és egészen május végéig leginkább Ausztráliában és Új-Zélandon lesznek majd láthatóak, hallhatóak, nyáron pedig az összes angol fesztiválon fellépnek majd. Keep on moving, érkezik a Five itt a Best FM.

szabadtéri bulit zártam ezzel a dallal. Most még nem zárom a mai napot, csak ezt az órát, mert hogy van még 60 perc a mai Night Shiftből. Jön az Undane és a Beautiful Things itt a Best Time.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy óra, és kipipálhatjuk a szerdát, és ezzel megint egy lépéssel közelebb kerülünk a hétvégéhez, ami ugye megint hosszú hétvége lett. Ezt az órát pedig majd színesíti Mary J. Blige a Family Affair-rel, Sting, Chef Mami-val, és a Desert Rose-zal, illetve Beyoncé, az If I Were a Boy-jal rögtön az óra legelején.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboard.

Mostanában, mintha a világsztárok megint ráéreztek volna a világ körüli turnézás ízére, azért még mindig nagyon sokan a kényelmesre és a biztosra mennek, és inkább rezidenciát vállalnak Vegasban. Így van ezzel a most érkező Mary J. Blige

Ezt a legjobb zenék a holnapi dances csütörtök előzeteseként, meg a mai night shift zárásaként. Jön még a szeptember és a Cry For You. Ennyi volt már ez a nap. Holnap tehát 120 percig dance érkezik majd a night shift legelején. 6 és 8 között DJ Miller fog hozzám csatlakozni. Cry For You, ez jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dacia.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből.